Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Június 30-ig még díjmentesen bocsátják ki az elektronikus személyigazolványt. Biztonságosabbak lesznek a gyorsforgalmi utak. A Nagyvárad-Arad között itt már leállósával és vészhelyzeti öblökkel építik. Kiszámíthatóbbá válik a civil szervezetek támogatása. Nem kell évente újra pályázniuk. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Június 30-ig még díjmentesen bocsátják ki az elektronikus személyigazolványt. Ez egy fejlett biztonsági elemekkel ellátott korszerű dokumentum, amely igazolja a tulajdonos személyazonosságát, román állampolgárságát és lakhelyét. Ugyanakkor lehetővé teszi egyes digitális szolgáltatások igénybevételét, valamint magas szintű védelmet nyújt a hamisítás és a személyazonosságlopás ellen. Az új személyigazolvány bankkártya méretű és bármely lakosság nyilvántartó közszolgálatnál igényelhető, függetlenül a kérelmező lakhely. Az elektronikus személyazonossági igazolvány kibocsátására vonatkozó kérelmet személyesen kell benyújtani a jogosult jelenlétében. Ekkor készül az arckép felvétel, valamint két új lenyomatot is rögzítenek. Biztonságosabban húzódhatnak félre az autósok a romániai gyorsforgalmi utakon, mivel egy új tervezési szabvány leállósávok és vészhelyzeti leállóöblök kialakítását írja elő. A változás a Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út szempontjából is fontos lehet, hiszen a beruházás még nem jutott el az építési szakaszba, így várhatóan már az új előírások szerint valósulhat meg. Az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság ugyanis módosította a gyorsforgalmi utakra vonatkozó tervezési szabványokat. Ennek értelmében a gyorsforgalmi utak teljes platform szélessége az eddigi 21,5 méterről 23 méterre nő, amely lehetővé teszi egy 2,5 méter széles leállósáv kialakítását. A másik lényeges újdonsága a vészhelyzeti leállóöblök megjelenése. Ezeket a meghibásodott vagy műszaki okból megállni kényszerülő járművek számára építik ki, másfél és 3 kilométer közötti távolságonként, kizárólag olyan szakaszokon, ahol megfelelő a beláthatóság. Fontos előrelépés történt a civil és non-profit szervezetek finanszírozásában. Ezentúl a közpénzből támogatott projektek nem csak egy évre, hanem akár több évre is kaphatnak támogatást. A javaslat lehetővé teszi, hogy a támogatási szerződéseket akár 4 évre kössék meg. A tervezet pontosan meghatározza a több éves projekt fogalmát. Azok a programok tartoznak ide, amelyek nem egyetlen költségvetési év alatt valósulnak meg, hanem több egymást követő évben folytatódnak. Ilyenek lehetnek a hosszabb távú projektek, valamint az évről évre megszervezett rendezvények és programok is. A támogató intézmény a finanszírozást a teljes időszakra hagyja jóvá, ugyanakkor a támogatást évente folyósítják.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Csökkenhet egyes fogyasztók gázszámlája, miután az Országos Energiaárszabályozó Hatóság jóváhagyta a földgáz szolgáltatásra vonatkozó új tarifákat. Jelentős változás vár a diákokra a vakáció után, megjelent a hivatalos közlönyben a 2026-os új országos alaptantervi keret. Inkább az öngyógyítást választja a hazai lakosság nagy része az orvosi ellátás helyett. 10-ből 7 romániai otthon kezeli fájdalmait. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Csökkenhet egyes fogyasztók gázszámlája, miután az Országos Energiaárszabályozó Hatóság jóváhagyta a földgáz szolgáltatásra vonatkozó új tarifákat, amelyek július 1-től lépnek hatályba. A hatóság tájékoztatása szerint ezzel az új országos átlagár 7,1%-kal 58,4 lej per megawattóráról 54,3 lej per megawattórára csökken. Ez a fogyasztók többségének alacsonyabb költségeket jelent. A hatóság azt is hangsúlyozza, hogy az elosztás díj csupán a végszámla egyik összetevője, így az egyes fogyasztókra háruló költségek hatása a gázszolgáltatótól, a fogyasztási kategóriától, a felhasznált mennyiségtől és a végső ár egyéb összetevőitől is függ. Megjelent a hivatalos közlönyben a 2026-os új országos alaptantervi keret, amely a diákok értékelését a tanulási sztenderdekhez köti, és a kulcskompetenciákat határozza meg az iskolai tevékenységek végcéljaként. A dokumentum komoly változásokat hoz az iskolák, a diákok és a pedagógusok számára egyaránt. A tanárok ezentúl kötelesek lesznek a törzsanyag minden egyes tantárgyára kidolgozott országos értékelési sztenderdek alapján adni a jegyeket és a minősítéseket. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az osztályzatokat már nem az egyes tanárok egyéni kritériumai alapján adják, hanem egy országosan egységes szabályrendszerhez kell igazodniuk. A szabályok betartását a tanfelügyelőségek ellenőrzik. A minisztérium egyértelműen leszögezte, ha egy tanár nem veszi figyelembe az országos értékelési sztenderdeket, az fegyelmi vétségnek minősül, és a jóváhagyott módszertant figyelmen kívül hagyó pedagógusok fegyelmi büntetésre számíthatnak. Inkább az öngyógyítást választja a hazai lakosság nagy része az orvosi ellátás helyett. Egy nemrég készült felmérés szerint 10-ből 7 ember otthon próbálja csillapítani a fájdalmát, és mindössze 12%-uk kér azonnal orvosi időpontot az első tünetek jelentkezésekor. A Bucharest Center for Economy legfrissebb tanulmánya komoly rendszerszintű problémákra világít rá az egészségügyi nevelés terén. A romániai lakosság majd 3/4 érzi azt, hogy egyáltalán nem érti az orvostól kapott diagnózist. Ez a kommunikációs szakadék a terápia következetességét is veszélyezteti. A kialakult helyzetben felértékelődik a helyi gyógyszertárak szerepe. Bár a vény nélkül kapható gyógyszerek széles választéka érhető el a piacon, a patikákban recept nélkül általában a mérsékelt hatású készítményeket ajánlják. Az orvosok szerint a betegek gyakran esnek abba a hibába, hogy önkényesen növelik a dózist, ami súlyos egészségügyi kockázatokkal jár.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Két évtizede szórjuk a hitelből származó pénzt, így könnyen Görögország sorsára juthatunk, figyelmeztetnek a jegybank szakértői. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben. Nagyvárad 6. a rangsorban. Sátáni divatnak tartja az edzőtermeket egy kolozsvári prédikátor. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Könnyen Görögország sorsára juthatunk, figyelmeztetnek a jegybank szakértői. 2006-ban Románia államadóssága még 11-12% volt, a legalacsonyabbak egyike az Európai Unióban. 2025-ben már anélkül kerültünk a GDP 60%-ára, hogy bármi komoly dolgot csináltunk volna azzal a pénzzel. Elment bicikliutakra olyan falvak között, ahol nincs csatornázás, olyan sportcsarnokokra, amelyeket nincs ki használjon, aszfaltozásra, szegélykövekre. Elment bér- és nyugdíjemelésekre a közszférában, olyan mértékben, ami jóval meghaladja azt, ami elfogadott a közgazdaság elméletében. Akárcsak mi, a görögök is hosszú időn át lehetőségeiket meghaladva éltek. Eljött azonban a nap, amikor nem lehetett tovább adósságból élni, amikor egyszerűen nem kaptak több pénzt a hitelezőktől, ezért kénytelenek voltak abból gazdálkodni, amennyiük volt. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár második éve Brassó a listavezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el, a második helyen Kolozsvár találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első 5-be még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi, Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Döbbenetes érveléssel ellenzi a fitnesstermeket egy kolozsvári pünkösdista lelkész. A közösségi médiában elterjedt prédikációiban nyílt háborút hirdetett ellenük. Úgy véli, nem ott kell testmozgást végezni, ahol a szemek a bűnre szegeződnek, mert hogy meglátása szerint a fiúkat kísértésbe hozza a lányok öltözéke, akik szándékosan testhez feszülő szedben edzenek. Nem ez az első alkalom, hogy a prédikátor a sporttermek veszélyeiről beszél a híveknek. Korábban azt is kijelentette, hogy sátáni divatnak tart. Szerinte nem a testizom fejlesztésére szolgál, hanem az erkölcstelenség termei ezek, ahol nagyon-nagyon súlyos dolgok történnek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron.
3: Divat, védelem, kényelem.
2: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
3: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
0: És most vissza a zenéhez.
8: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon.
8: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Ez a Plusz FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új X3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
6: És most Nagyváradról
7: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
6: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Homok, vesekő. Fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalon. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
5: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
8: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Expresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
9: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
10: Társadalmi célú hirdetés.
0: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
10: És most vissza a zenéhez.
11: Slágerek,
10: magyar kedvencek nagyváradó.
11: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
4: Nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
5: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecttel, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
6: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: És most Nagyváradról
7: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Plusz FM.
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Homok, vesekő. Az Uraktív Litó hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
6: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
7: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez.
8: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
8: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most Nagyváradról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86-36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszor.shop.ro-ra további információkért.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: És most Nagyváradról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Espresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta. Szupeko!
3: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kis Szántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kis Szántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Espresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
5: Ez a Plusz FM.
0: Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertést szom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
0: És most Nagyváradról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvesebb.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: Nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidraspecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidraspect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Will you count me in?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Minden álmás, könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
2: Visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Lee Burridge, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
0: És most Nagyváradról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Yeah, that's the hotness right there.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
4: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez.
7: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
7: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élvezd a nyarat, kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron.
2: Divat, védelem, kényelem.
1: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
2: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos test minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
3: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
3: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plus FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: És most Nagyváradról
6: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
5: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
0: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek,
3: nagyváradó.
0: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.